Oh,

what a wonderful world. The colors of the rainbow.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Értesítjük Adaközség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

0: Hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy kétfős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
1: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszűnt a betörések.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Újabb hullámban terjed az afrikai sertéspest is Szerbiában. A betegség több körzetben is megjelent. Több tízezer sertés kellett elaltatni, a kár pedig már most milliós nagyságrendű. A Danász a mezőgazdasági minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva azt írja, hogy 2026-ban eddig 19 községben és 9 körzetben mutatták ki a vírust, összesen 544 gazdaságban. Szerbia hétfőn július 14-én 500 millió euró hitelt vett fel, úgynevezett zártkörű kötvénykibocsátás útján. Szakértők szerint ez a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb ilyen jellegű állami kötvénykibocsátása az elmúlt több mint egy évtizedben. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanovic, a Szerbiai Távhőszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást, a polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távhőszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írta szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Ma változóan felhős idő várható Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén hosszabb napos időszakok valószínűek. A délutáni órákban a gomoly felhőképződés hatására helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumix széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

meg én. A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062

Eladó adán használt fert tégla, kitöltő elem, kb. 1000 darab kedvező áron. Telefonszám 060 399 55 11.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 069 48 15 389. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Újabb hullámban terjed az afrikai sertéspest is Szerbiában. A betegség több körzetben is megjelent. Több tízezer sertés kellett elaltatni, a kár pedig már most milliós nagyságrendű. A Danász a mezőgazdasági minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva azt írja, hogy 2026-ban eddig 19 községben és 9 körzetben mutatták ki a vírust, összesen 544 gazdaságban. Szerbia hétfőn július 14-én 500 millió euró hitelt vett fel, úgynevezett zártkörű kötvénykibocsátás útján. Szakértők szerint ez a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb ilyen jellegű állami kötvénykibocsátása az elmúlt több mint egy évtizedben. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távhőszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást, a polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távhőszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Ma változóan felhős idő várható Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén hosszabb napos időszakok valószínűek. A délutáni órákban a gomoly felhőképződés hatására helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

0: Hát vagy szép nekem.
1: Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: Start to fight. When you think I've had enough, I start to bite. I'm gonna prove the whole world wrong tonight. This is for the underdog, underdog.
1: Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Bírodási akció július 22-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

0: Because you can.
1: 11 óra. A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Újabb hullámban terjed az afrikai sertéspest is Szerbiában. A betegség több körzetben is megjelent. Több tízezer sertés kellett elaltatni, a kár pedig már most milliós nagyságrendű. A Danász Mezőgazdasági Minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva azt írja, hogy 2026-ban eddig 19 községben és 9 körzetben mutatták ki a vírust, összesen 544 gazdaságban.

Szerbia hétfőn július 14-én 500 millió euró hitelt vett fel, úgynevezett zárt körű kötvénykibocsátás útján. Szakértők szerint ez a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb ilyen jellegű állami kötvénykibocsátása az elmúlt több mint egy évtizedben. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távhőszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást, a polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távhőszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Ma változóan felhős idő várható Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén hosszabb napos időszakok valószínűek. A délutáni órákban a gomoly felhőképződés hatására helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Újabb hullámban terjed az afrikai sertéspest is Szerbiában. A betegség több körzetben is megjelent. Több tízezer sertés kellett elaltatni, a kár pedig már most milliós nagyságrendű. A Danász a mezőgazdasági minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva azt írja, hogy 2026-ban eddig 19 községben és 9 körzetben mutatták ki a vírust, összesen 544 gazdaságban. Szerbia hétfőn július 14-én 500 millió euró hitelt vett fel, úgynevezett zártkörű kötvénykibocsátás útján. Szakértők szerint ez a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb ilyen jellegű állami kötvénykibocsátása az elmúlt több mint egy évtizedben. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távhőszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást, a polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távhőszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Ma változóan felhős idő várható Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén hosszabb napos időszakok valószínűek. A délutáni órákban a gomoly felhőképződés hatására helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük! Szerte!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük Adakőség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Bírodási akció július 22-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Újabb hullámban terjed az afrikai sertéspest is Szerbiában. A betegség több körzetben is megjelent. Több tízezer sertés kellett elaltatni, a kár pedig már most milliós nagyságrendű. A Danász a mezőgazdasági minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva azt írja, hogy 2026-ban eddig 19 községben és 9 körzetben mutatták ki a vírust, összesen 544 gazdaságban. Szerbia hétfőn július 14-én 500 millió euró hitelt vett fel, úgynevezett zártkörű kötvénykibocsátás útján. Szakértők szerint ez a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb ilyen jellegű állami kötvénykibocsátása az elmúlt több mint egy évtizedben. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távhőszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást, a polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távhőszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Ma változóan felhős idő várható Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén hosszabb napos időszakok valószínűek. A délutáni órákban a gomoly felhőképződés hatására helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Egyszer.

0: már ébrek.
1: Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

Eladó adán használt fert tégla, kitöltő elem, kb. 1000 darab kedvező áron. Telefonszám 060 399 55 11. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprodag Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 069 48 15 389.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

0: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.
1: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Újabb hullámban terjed az afrikai sertéspest is Szerbiában. A betegség több körzetben is megjelent. Több tízezer sertés kellett elaltatni, a kár pedig már most milliós nagyságrendű. A Danász Mezőgazdasági Minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva azt írja, hogy 2026-ban eddig 19 községben és 9 körzetben mutatták ki a vírust, összesen 544 gazdaságban. Szerbia hétfőn július 14-én 500 millió euró hitelt vett fel, úgynevezett zártkörű kötvénykibocsátás útján. Szakértők szerint ez a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb ilyen jellegű állami kötvénykibocsátása az elmúlt több mint egy évtizedben. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanovic, a Szerbiai Távhőszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást, a polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távhőszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Ma változóan felhős idő várható Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén hosszabb napos időszakok valószínűek. A délutáni órákban a gomoly felhőképződés hatására helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották. 2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon Adán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszaz@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél, pedig téged vágytalan egész éjjel. Ablakodba küldtem egy kis gyűjt.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Bírodási akció július 22-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
0: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Újabb hullámban terjed az afrikai sertéspest is Szerbiában. A betegség több körzetben is megjelent. Több tízezer sertés kellett elaltatni, a kár pedig már most milliós nagyságrendű. A Danász a mezőgazdasági minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva azt írja, hogy 2026-ban eddig 19 községben és 9 körzetben mutatták ki a vírust, összesen 544 gazdaságban. Szerbia hétfőn július 14-én 500 millió euró hitelt vett fel, úgynevezett zártkörű kötvénykibocsátás útján. Szakértők szerint ez a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb ilyen jellegű állami kötvénykibocsátása az elmúlt több mint egy évtizedben. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanovic, a Szerbiai Távhőszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást, a polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távhőszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Ma változóan felhős idő várható Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén hosszabb napos időszakok valószínűek. A délutáni órákban a gomoly felhőképződés hatására helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Értesítjük Adakőség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését.

is. A belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

messze mész, mit elhagytál, végig elkísér. Az út kanyarol, szerte szét, ha vége megtalálja, majd az elejét. Ha messze mész, előtted nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély, nem hagyhatod, mi örökre benned él.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Újabb hullámban terjed az afrikai sertéspest is Szerbiában. A betegség több körzetben is megjelent. Több tízezer sertés kellett elaltatni, a kár pedig már most milliós nagyságrendű. A Danász Mezőgazdasági Minisztériumtól kapott adatokra hivatkozva azt írja, hogy 2026-ban eddig 19 községben és 9 körzetben mutatták ki a vírust, összesen 544 gazdaságban. Szerbia hétfőn július 14-én 500 millió euró hitelt vett fel, úgynevezett zártkörű kötvénykibocsátás útján. Szakértők szerint ez a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb ilyen jellegű állami kötvénykibocsátása az elmúlt több mint egy évtizedben. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távhőszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást, a polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távhőszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Ma változóan felhős idő várható Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén hosszabb napos időszakok valószínűek. A délutáni órákban a gomoly felhőképződés hatására helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!
2: Reklámok következnek!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Adai Rádió. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Eladó adán használt fert tégla, kitöltő elem, kb. 1000 darab kedvező áron. Telefonszám 060-399-55-11.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

eladó gyümölcsös adán az Univer Export üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 069 48 15 389.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: Yes.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7